0: Meg már. Ez is kaos a pozitív szélsz, kemi kényszó.
1: Hogy mondták, te jó?
0: Persze, fáz.
1: Fáz.
0: Yes, sir, we're completely going to say.
1: Complete. 2132.
0: Alright, pop as much.
1: 295.
0: Complete.
1: Complete. 2133.
0: Yeah, okay.
2: Copy, 2133.